hogy nem tudok legugolni, hogy nem tudok megtanulni súlyt emelni, de mindig odafigyel Laura is, és Kristóf is az edzéseimre. És együtt ez egy közös élmény napról napra. Anya és lánya, anya és

0: a saját helyét és a pozícióját kivívja ugye a családba. Ő egy nagyon erős személyiség, céltudatos, mellett egy nagyon kedves, szeretetre méltó gyerek.
1: I don't know, I also was a teenager, very stubborn. I didn't want my parents' help, so I was more like, I want my brother's help, or I didn't want no one's help. And now that I'm older, a couple of years now, like 4 or 5 years now, I think I lean more on my dad. Like, he programs a little bit of my running. He's there at the gym with me.
0: Mindig mindenben versenyzett. Tehát ez nagyon furcsa dolog, hogy ha az iskolában volt egy feladat, akkor ezt mindig ő akarta külsősként is először megoldani, megcsinálni. De ilyen egyszerű példát mondok rá, hogy egy vasárnapi ebédnél mindig ő győzött a leves megevésébe.